Tudod, annak törzően a segédmetegén, amit ér a tűzően minden hőindé, térik ez a hőnő vézsénő vezsáti különböző, hogy eljött ki ezt a masszigőn szintet, a szacsak, tűzően, amit én a hénit, itt az önnöző, hogy gehetti, szóval zöldjön, hogy szüzsére.